Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar mai hírműsorában. Ma 2026. szeptember 11-e, hétfő. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően a Szeretek a török világból és az Anatóliai elsők legújabb epizódjai következnek. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra friss híreink, videóink és podcastjeink érdekében.

A mai ír összefoglalón következik. Oman elhalasztott egy fontos regionális találkozót Irán és az öböl menti országok között a hormuzi szoros jövőjéről. A Szalalában megrendezésre kerülő tárgyalások célja a szorosan áthaladó hajóforgalom, a globális olaj- és gázellátás szempontjából létfontosságú folyosó megvitatása volt. Az iráni Farsi ügynökség jelentése szerint a halasztás a régió egyes országainak kérésére történt, valamint Teherán és Maszkat között döntését tükrözi. A halasztás ellenére Badr al-Busaidi ománi külügyminiszter elmondta, Maszkat továbbra is elkötelezett a két fél közötti párbeszéd előmozdítása mellett. Izrael honvédelmi minisztere Izrael Katz arra figyelmeztetett, hogy az izraelők mindenkit megsemmisítenek, aki megközelíti a dél-libanoni Ali al-Taher hegygerincet, illetve azt a stratégiai területnek nevezte, amelyet Izrael ellenőrizni kíván. A hegygerincet Izrael önként bejelentett biztonsági övezetének részeként nevezte, és kijelentette, az erők nem vonulnak vissza, amíg a Hezbollah Libanon szerte le nem teszi a fegyvert. Izrael továbbra is a megszállása alatt tartja dél-Libanon egyes területeit. A figyelmeztetés akkor hangzott el, amikor az izraeli támadások március 2-a óta közel 4400 ember halálát okozták. Észak-Korea közölte egy nagyszabású tűzerő gyakorlatot hajtott végre ezen a hétvégén, amelynek során nagy hatótávolságú tüzérséget, taktikai rakétákat és támadó drónokat teszteltek. Az állami KCNA médiáról számolt be, hogy 5 tüzérségi és rakétacsoport egységei vettek részt a szombati éles lövészeti gyakorlatokon. A gyakorlatra közvetlenül azután került sor, hogy Dél-Korea több balisztikus rakéta kilövéséről számolt be vonszámból, amelyeket a Kelet-tenger felé indítottak. A KCNA szerint a fegyverek hatalmas pusztító erőt mutattak 100%-os találati pontossággal. Mindezt Észak-Korea katonai vezetésének irányítása alatt. Donald Trump amerikai elnök elmondta, szinte mindent megvitat a kínai elnökkel Xi Jinpinggel, amikor szeptember 24-én a Fehérházban találkoznak. A napirenden várhatóan szerepelni fog a kereskedelem, a Boeing repülőgép eladások, az ukrajnai és gázai háborúk, valamint a mesterséges intelligencia. Trump megvédte a kínai járművekre kivetett vámtarifáit, mondván azok védik az amerikai autógyártókat, és magabiztosan kijelentette, minden megállapodást megkapok. Emellett elismerte, hogy mind az Egyesült Államok, mind Kína kémkedik egymás után. Hakan Fidan török külügyminiszter szerint az összes fegyveres csoport szíriai központi kormányzat alávonása elengedhetetlen az ország szuverenitásához és egységességéhez. Damaszkuszban mondott beszédében Fidan a JPG-hez tartozó SDF terrorszervezet tervezett integrációját fontos kezdeményezésnek nevezte, amelynek időpazarlás nélkül kell előre haladnia. Hozzátette, más fegyveres frakcióknak is csatlakozniuk kell egy egységes nemzeti hadsereghez, valamint minden állampolgárt egyenlően kell kezelni a törvény előtt. Fidan nem mellett elmondta, a végső cél az, hogy Szíria kurd lakossága biztonságosabbnak, szabadabbnak és virágzóbbnak érezhesse magát. Recep Tayyip Erdoğan török köztársasági elnök várhatóan hamarosan Szíriába látogat, mivel Ankara és Damaszkusz közötti kapcsolatok továbbra is lendületet vesznek.

A Szeretek a török világban mai adásában Erdem Bajaszitról, a Hét szépen mert zengő hangjáról beszélgetünk. A témával kapcsolatban dr. Jamil Dualcsipet nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaljuk össze. Az irodalom nem csupán egy nemzet szép beszédre való képessége, hanem önmagára való emlékezésének egyik formája is. Azok az írók és költők, akik egyazon versben képesek összekapcsolni nyelvük mélységét, népük fájdalmát és civilizációnk lelkiismeretét. Ezért az időn túlmutató jelentőségre tesznek szert. Erdem Bajazit a török irodalom egyik ilyen alakja. Fontos kiinduló pont, hogy őt a Hét szép ember zengőhangú költőjeként ismerjük. Az igazi kérdés azonban az, hogy meghalljuk el, mit mond ez a hang, milyen aggodalmakból született, és mit üzen számunkra napjainkban. Az 1939. december 18-án Marosban született Adil Erdem Bajazit világát Anatólia városi kultúrája és a természet tágas horizontja egyaránt formálta. Jogot kezdett tanulni, felsőfokú tanulmányait azonban 1971-ben az Ankarai Egyetem nyelv, történelem és földrajztudományi karának török nyelv és irodalom szakán fejezte be. Irodalomtanárként, könyvtárigazgatóként és különböző közszolgálati pozíciókban dolgozott. Életútja azt mutatja, hogy a könyvekkel való kapcsolata nem merült ki az írásban. Az olvasást, a tanítást és a kultúra szolgálatát is ugyanazon felelősség különböző részeinek tekintette. Bajazit történetében a barátság is különleges helyet foglalt el. Jahid Zarifoglu, Rasim és Alaeddin Özdenőren, Mehmet Akif Inan, Nuri Pakdil és mások alkották azt az irodalmi közösséget, amely Hét szép ember néven vált ismerti emlékezetünkben. Az elnevezés Zarifoglu azonos című művéből merít ihletet, és nem annyira egy közös kiáltványhoz kötődő irodalmi iskolát, mint inkább a barátság és a közös gondolkodás összetartozását fejezi ki. Erdem Bajazit ennek a közösségnek egyszerre volt költője, és a kiadói munkaterheit vállaló egyik meghatározó alakja is. Ezt az oldalát különösen fontos felidéznünk. Az irodalom története ugyanis nem csak a megírt művek története, hanem azoknak az erőfeszítéseknek is a története, amelyek lehetővé teszik, hogy ezek a művek eljussanak az olvasókhoz. Bajazit az Edebiát folyóirat alapítói közé tartozott. Az 1976-ban megjelenő Maverra folyóirat és az Akabei Nari kiadó irányítását is magára vállalta. Miközben saját verseit írta, azért is dolgozott, hogy egy egész irodalmi közeg fennmaradhasson. Éppen ezért a török irodalomhoz való hozzájárulását csupán megjelent könyveinek számával mérni hiányos értékelés lenne. Azonban mi teszi költészetét különlegessé? Bajazit az iszlám érzékenységet a modern török költészet kifejezési lehetőségeivel kapcsolt össze. Miközben Necip Fazil gondolatvilágából és Szezai Karakocs költészetéből merített, az ikincsőjelné, vagyis a második új költészeti irányzat nyelvi törekvése iránt sem maradt közömbös. Hitét nem a múlt formáinak ismételgetésével, hanem olyan megszólalásmóddal igyekezett kifejezni, amely korának emberét is elérhette. Művei ebből a szempontból erőteljes példái annak, hogy a gyökerekhez való hűség és az irodalmi megújulás keresése között nem szükségszerű az ellentét. Első verses kötete a Szebeb Ej, majd a Rizál Eler és a Gelecek Zamán Rizál Eszi, ennek a keresésnek a legfontosabb állomásai. A Rizál Eler elnyerte a Török Író Szövetség költészeti díját. Bajazit költészetében a kezdeti emelkedett és erőteljes hang idővel befelé forduló mélységet nyer. A lázadás mellé az ima, a társadalmi aggodalmak mellé pedig a halálról és a létezésről való elmélkedés kerül. Ha csupán néhány lelkesítő vers alapján ismerjük meg, szem elől tévesztjük ezt a fejlődést és költészetének csendesebb tartományait. A város, a természet és az ember közötti feszültség gondolkodásának egyik központi kérdése. Bajazit tiltakozása nem egyszerűen a város vagy az újdonság ellen irányul. Olyan életforma ellen emel szót, amely az ember tárgyát fokozza le, elszakítja a természettől és elszegényíti lelki világát. Ezért költészetében a hegy, a tenger és az égbolt nem csupán szép tájképet alkot, hanem elkíséri az embert az elveszített teljesség keresésében. Ma, amikor az ő verseire tekintünk, feltehetjük magunknak a kérdést. Miközben igyekszünk könnyebbé tenni az életet, nem hanyagoljuk el annak jelentését, hogy embernek lenni mit jelent. A szana, bana, vatanima, őkeminin szanlarina dáir, rolla, drólam, hazámról és országom embereiről című verse fontos kulcs Bajazit hazájához fűződő kapcsolatának megértéséhez. A költő személyes érzéseit nem választja el országának lakói életétől. Egy anya fájdalmát, aki elveszíti gyermekét, saját belső világán keresztül szólaltatja meg. Én ebben a megközelítésben azt látom, hogy a
szeretet az ember iránti felelősséggel válik teljessé. Hazánkat szeretni annyit jelent, hogy észreveszük az embereit, meghalljuk fájdalmaikat, és nem maradunk közömbösek magányukkal szemben. Bajazit költészetének zengő hangja mögött éppen ilyen finom és érzékeny együttérzés rejlik. Mindez ráadásul nem száraz intelmekkel, hanem magának a költészetnek az erejével valósítja meg. Az olyan hétköznapi elemek, mint a levél, a vonat, az ablak vagy a kert nyelvében az ember belső világát feltáró jelképek kívánnak. Az ismétlődő bilirim, vagyis tudom szó, nem egy távolra szemlélődő megfigyelő hangját, hanem olyan emberét szólaltatja meg, aki maga is részese annak az életnek, amelyről beszél. A személyes szomorúság és az anyák fájdalmának találkozása kitágítja a vers horizontját. A török nyelv számára itt nem csupán az jelent értéket, hogy egy új gondolat fogalmazódik meg, hanem az is, hogy ismerő szavakkal képes mély és megrendítő közelséget teremteni. Bajazit irodalmi jelentőségét értékelve, ezért gondolatai mellett a szavak közötti mesteri kapcsolatra is figyelnünk kell. Művészetének maradóságát az adja, hogy a gondolatot érzésé, az érzés pedig közös lelkiismeretté alakítja. Érdeklődése nem áll meg Türkiye határainál. Az 1981-ben Iránban, Pakisztánba, Indiába és Afganisztánba tett utazásának élményeit az Ipek Jolundan Afganisztána, azaz a Sejemúttól Afganisztánig című művében gyűjtötte össze. A háború sújtotta Afganisztán felé forduló figyelme, olyan érzékenységről tanúskodik, amely nem elégedett meg azzal, hogy távolról szemléli az iszlám világot, megrázó eseményeket. Költészetében is megjelenő imperializmus ellenségessége összekapcsolódik az ember hitének és méltóságának védelmével. Így Anatóliából táplálkozó tekintete más földrajzi térségek fájdalmai felé is megnyílik. Bajazit 1987 és 1991 között Karamanmarás országgyűlési képviselője is volt. 2008. július 5-én hunyt el. Amikor azonban ráemlékezünk, nem elégedhetünk meg azzal, hogy felsoroljuk tisztségeit és feladatait. Valódi örökségét azt jelenti, amivel gazdagította a török nyelv kifejező erejét, az irodalmi barátságok, amelyeket ápolt, valamint költészete, amely az embert anyagi szükségleteinél sokkal nagyobb lényként értelmezte. A kultúra védelme azt is megköveteli, hogy népünk kiemelkedő alakjait ne szűk kategóriákba zárva, hanem teljes jelentőségükben értsük meg. Erdem Bajazit iszlám gondolatvilágával és sajátos művészi szemléletével a török irodalom közös gazdagságának része. Olvasása nemzeti emlékezetünk egyik fontos áramlatának megismerését jelenti. A kulturális folytonosság nem pusztán azzal biztosítható, hogy dicsérjük a múlt nagy alakjait, hanem azzal, hogy élő kapcsolatot teremtünk művejük és az új nemzedékek között. Ezért a fiatalokat nem csak Bajazit nevével, hanem költészetének egészével kell megismertetnünk. Legyen témája egy tanórának, egy olvasókörnek vagy egy családi beszélgetésnek. Költészetében a tiltakozást és az imát együtt kell meghallanunk, hiszen a hét szép ember öröksége nem csupán egy falra akasztható fényképből áll. Olyan közösséget jelent, amely olvasásra, gondolkodásra és felelősségvállalásra hív. Erdem Bajazit emlékét úgy tartjuk életben, ha ezt a hívást tovább visszük a török nyelv jövőjébe. Kedves hallgatóink, dr. Cemil Doğaçi Pek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallgatták. A jövő héten ismét egy fontos török személyiséggel jelentkezünk.

Anatolia Közepin, ekçodalatu şişnagyon fontos foyo foyik ad. İletet ad ofekete tangeri regio dili fördiyinek, kiteryet medansiye fayok ezinek ad otont. Eza foyo otörü korsak fördiyin eredö iş otiş otengerbe ömne.

Hittiter Zivilisation, ja, shop mindenben elsővolt. Az első írott szerződés a testvéri béke szerződés a hetitek és egyiptomiak között köttetett. Ők háziasították először a lovakat, ők használták az első kerekeken kuruló harci szekeret. Anatóliában ők hoztak létre először szervezett államot és erős központi hatalmat. Ők tették le a mai alkotmányos monarchia alapjait. A hetitek nem csak a vezetésben és katonai készségekben jártak élen. Sikeresek voltak a város tervezésben és építésben is. Nehéz terepen is rendkívül működőképes városokat alapítottak. Ilyen rövid idő alatt persze nem tudjuk részletesen bemutatni a világ egyik legrégibb civilizációját. Ma a hetitek mindmáig működő alkotását Anatólia egetten és a világon is nagyon ritka gátat, a hetita gölpnár gátat mutatjuk be.

او هتتاكات ازر اشتنو نیب نکش نوزیگ ده اشتنی گزود او ویز نک کیمت هیه وولد. ماروشایی کات ایش فولگ سنتی یهی کت نمچک پراکتیکوش اکوک میاد ای پیتتیک ویز پارترا هنم ازیرت ایش مرتو ویزت سنت نک تارتو تگ. نم واراتلان تهات هویا کزیلرمک تابلالتا فولدکن تلپت تگلی. Nikik aforraşok, afoyok, tavak, tengerek, vagiş minden file viz sentnek sami tot. Viz vezeti keket, viz taruzokat, sent vizeş iple teket emeltek, ilk sülettek Anatolia elşö vizeş liteşit minyeyi. Mivel o mektis dulaş viz altal törtint, sentiyeyik melli ritualiş fürdököt ipitettek, mert samukra o mektis dulaş, Mielot ozishtenek eli liptek, çak viz altal volt elkeipsel hatu. O senti yekmeniş voltak o tistal kodaş ciyat solgalo spesialiş sobak ahol moştok hoz haşonlo kişmeden cik voltak. Ezek be, ik pontrol foytattak o vizet, ik o vilak aşu viz çapyeit iş o hetitak kisitettik. O hetitak minden pillanatban közel akartak denni o viz hez. Azonban ilo heyükön o zik haylat ketvezöğütten volt, öntözni şemle hetet, ik földjük nem volt termiken. O fen marat ik irasos tablak rol, számos eső írt mondott fohaszt ismerünk. Gyakran írnak szárazság rol. O viz hiányban élő nép kénytelen volt a térségnek és a zík hajlatnak megfelelő rendszereket kifejleszteni. Az öntözés a mindennapi és a rituális vízigény kielégítése véget az esőre és mesterséges öntözésre alapuló rendszert fejlesztettek ki, megelőzve korukat az íptiszet és mérnöki tudomány terén. Víz vezetékeket, medencéket, csatornákat és gátákat építettek. Ezek egike Anatolia első gátjainak egike is. Az alacsa hőjükű Gülpınar Hetitagat 3000 éves. És nem csak Anatolia, hanem a világ egyik első, ma is működő gátja. A gátat egynek Anatóliai asszály után a hetita királyok építették. Alacsahőjük a hetiták előtt a hattik legnagyobb városa volt. A hetiták idején is megőrizte fontosságát, és az ékirásos táblákon vizekben gazdag városként szerepelt. Ezt a száraz várost a vizes létesítmények miatt a hetiták idején források városának nevezték. A hetiták gátát sziklákból építették, és a mai gátákhoz hasonlóan elősegíti a töbletvíz megtartását. A gáttal összegyűjtött vizet a mezőgazdaságban ivóvízként és vallási célra is használták. Az emberiség közös örökségének tartott gát a világ legrégébb, ma is működő gátja. Az ásatások során feltárt gát a projektek által új életet talált. És bár nehéz elhinni, az alacsahőjükű gazdálkodók ma is a több ezer éves antik gát gyűjtötte vízzel öntözik földéket. A hetiták más városokban is építettek gátákat. A víz szükségletet és domborzati viszonyokat figyelembe véve minden gátjuk más is más. A síkságon medencéket, hegyvidéken teraszokat alakítottak ki. Kayseri, Konya, Sivas és Csorum gátjait nézve megértettük, milyen magas szintet értek el a matematikában és mérnöki tudományokban. A hetiták persze nem csak gátákat építettek. Sziklákba vagy ciszternákban gyűjtötték össze az esővizet,
Vis tarozok man işmeden sik ben tarultak, igetet agyak bol kisut çövek ben salitotak el ullako hazakik. Ök ipitettek el osor ritual iş silu vizeşli tişit minyeket iş. Hatalmaş siklakat daraboltak fel iş raktak ekmaşra. Kifinomult köfarago müvisetük ma iş lenü gözi ozembert. O hetitak iv ezedek gel ezelot felfedestik o viz fontoşagat. Minden viz eşli teşit mint ivente legalap ekser alapoşan mektisit ottak iş törvinyel büntettik o vizet besen yezuket vayk viz rantsert mek rongalokat. O zaşö viz mirnökök voltak letettik o mirnöki tudaş alap yayit. Ma ozeyropa işa közelkelet mitologiyat, nelvit, vallaşat, politikayat, iş kulturayat, naik mirtik ben befoyaş olo egik lek fontoşap sivilizasyo o hetitak. Uy dimenziyot attak o zemberişik viz zavalo kapçolatanak, mek attak o viznek o megirdemelt tisteletet. Mik ma iş şukat tanul hatung o hetitak öşi sivilizasyo yat ol. Ezel földek egek lek eröşep allamar ol, o hetitak rol, o vizalvalo kapçolatuk rol, Anatolia lek regip, iş o vilak egek lek regip, ma iş müküdö gat yar ol, uz alaca höyükü gölpınar hetita gat rol besiltünk. Atörü korsa Konge Radyo'ya Magyar Nelvo Adar Şaban, o Neslihan Değirmencioğlu Altal Kesitet, Anatolia'ya Elşök, Müşorat Halgattak. Minden yot kivanunk.

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végéhez közeledik. Tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. Oman elhalasztotta a hormuzi szoros hajóforgalmáról szóló regionális tárgyalásokat. A török külügyminiszter szerint Szíria számára létfontosságú az összes fegyveres frakció egységes hadseregbe való egyesítése. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai adásunk. Holnap ismét egy órakor találkozunk. Addig is szép napot kívánunk!